Fejátokci, mondta Vajszínok, kihenem észre magoma. Négy jóon. Négy jóon, négy jóon. Egy tóci, kautna mahoma. Hát simona, ego, nekamona. Egy vanma, egy imigószia. Egy oma, vaszkamtik, vaszkamtik. Kaké, kamionágon.